Ilyen megtenesz most bármit.

0: Balázs Csaba.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösi Centrum híreit hallják a szerkesztővel Géci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagória is megújult. Új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei kereskedelmi és iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holó László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián három Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a ligeti játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes tekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikari köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: eseményeivel.
1: Több 10 millió forintot csaltak ki telefonos banki átverésekkel Békésben. Orv vadászat és lőfegyverrel visszaélés miatt intézkedtek két dobozi férfival szemben. Új alpolgármestert választottak Békésen. Újabb telefonos csalásokra figyelmeztet a Békésvár megyei rendőrfőkapitányság. Az elmúlt napokban több Békésvár megyei magánszemély és vállalkozás is csalók áldozatává vált. Egy cégvezetőnek például több mint 40 millió forintos kárt okoztak az elkövetők. A rendőrség korábban már videóban is bemutatott két Békés csabai esetet, amelyek során az áldozatoktól összesen közel 25 millió forintot csaltak ki. Az egyik férfi csak nem 10 millió, a másik mindegy 15 millió forintot veszített. A módszer mindkét esetben hasonló volt. A sértetteket telefonon keresték meg olyan személyek, akik banki ügyintézőnek adták ki magukat. Azt állították, hogy a céges bankszámlákon gyanús tranzakciókat észleltek, majd arról érdeklődtek, hogy a számla tulajdonosok indították az utalásokat. Amikor a férfiak jelezték, hogy nem tudnak a tranzakciókról, a telefonálók felajánlották a pénzfelülvizsgálatát és az utalások leállítását. Ehhez azonban különféle utasítások követését kérték. Kódok beolvasását, illetve távoli hozzáférést biztosító programok telepítését. Az áldozatok teljesítették a kéréseket, ezzel pedig hozzáférést biztosítottak a csalóknak a bankszámláikhoz. A rendőrségi figyelmeztetések ellenére újabb esetek történtek. Egy Békés megyei vállalkozás vezetőitől a napokban több mint 40 millió forintot csaltak ki hasonló módszerrel. Szombati Andrea rendőralezredes, a Békés megyei rendőrfőkapitányság sajtószóvívője arra hívta fel a figyelmet, hogy a csalók tudatosan sürgetik áldozataikat. Azt sugallják, hogy azonnal cselekedni kell, különben elveszítik a számlájukon lévő pénzt. Az így kialakított pszichés nyomás sokszor megakadályozza a józan mérlegelést. A hitelesség látszatát tovább erősítik azzal, hogyha valaki bizonytalanná válik, felajánlják az átkapcsolást a bank biztonsági részlegére. A vonal másik végén egy újabb csaló erősíti meg az előző telefonáló állításait. Egy Békés csabai eset ugyanakkor arra is példát mutatott, hogyan lehet megakadályozni a további károkat. Az egyik sértettől a csalók már megszerezték az egyik számláján lévő pénzt, majd arról érdeklődtek, van a másik bankszámlája. Amikor a férfi elmondta, hogy a másik számla felesége nevén van, arra kérték hívja fel őt és igazoltassa vele a kapott kódokat. A feleség azonban felismerte a csalási kísérletet és megállította a folyamatot. A rendőrség nyomatékosan kéri a lakosságot és a vállalkozások vezetőit, hogy telefonon soha ne adjanak ki bizalmas banki adatokat, és ismeretlenekkel ne beszéljenek számláikról vagy az azokon lévő pénzről. Ha valaki gyanús tranzakcióra vagy számla problémára hivatkozva keres önöket, szakítsák meg a hívást és közvetlenül a bankot keressék meg a hivatalos ügyfélszolgálati telefonszámon vagy a bankkártya hátoldalán található elérhetőségen. Orv vadászat és lőfegyverrel visszaélés gyanúja miatt indult eljárás két dobozi férfi ellen. A rendőrség szerint egyikük vadászként tilalmi időszakban és idegen vadászterületen is ejtett el vadokat, emellett fegyverét olyan társának is átadta, aki nem rendelkezett fegyvertartási engedéllyel. A két férfi szeptember 30-án fogták el a Békéscsabai rendőrkapitányság nyomozói, a terror elhárítási központ és a Békés megyei rendőrfőkapitányság körös közterületi támogató alosztályának munkatársai. Közösen. A nyomozás adatai szerint a vadász az egyéni vadászatok során több alkalommal is átadta fegyverét segítőjének, aki sem fegyvertartási engedéllyel, sem vadásztársasági tagsággal nem rendelkezett. A férfi korábban maga is vadászott, engedélyt azonban ittaság miatt visszavonták. A rendőrség szerint a segítő tilalmi időszakban támvadra is célzott, és olyan eset is előfordult, amikor el is ejtett egy állatot. A vadászt emellett azzal is gyanúsítják, hogy más vadász területére átment, illetve oda átlőtt. A hatóságok információja alapján az elejtett vadak egy részét nem jelentették be, hanem feldolgozták, húsukat pedig értékesítették. A rendőrök mindkét férfit őrizetbe vették. A nyomozók jelenleg azt vizsgálják, hogy pontosan hány alkalommal történhetett orv vadászat és mekkora kárt okozhattak az érintettek. A vadász fegyvertartási engedélyét visszavonták, fegyvereit lefoglalták, segítőjénél pedig engedély nélkül tartott lőszereket találtak, amelyeket szintén elvettek a hatóságok. Az ügyben a rendőrség folytatja a nyomozást.

Fontos személyi döntésekről határozott legutóbbi ülésén a Békési Képviselőtestület. A Grémium Deákné Domonkos Juliannát választotta meg új alpolgármesternek. A tisztség betöltésére azért volt szükség, mert Polgár Zoltán augusztus 1-ével lemondott önkormányzati képviselői és alpolgármesteri megbízatásáról. Deákné Domonkos Julianna korábban oktatási művelődési tanácsnokként dolgozott. Ez a tisztsége az alpolgármesteri kinevezésével megszűnt. A testület társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnoka Serfec Dávid önkormányzati képviselőt választotta, aki a polgármester szerint civil területen szerzett tapasztalatait ebben a feladatkörben is hasznosítani tudja. A bizottságok összetétele is változott. Csibor Géza az ügyrendi bizottságból a humán bizottságba került, az ügyrendi bizottság új tagja pedig Serfec Dávid lett. Egy bizottsági helyet egyelőre nem töltenek be, arra a Polgár Zoltán lemondása miatt kiírt időközi választás után megválasztott képviselő kerülhet. A testület több önkormányzati társulásba is delegált tagokat. A kistérségi intézmény fenntartó társulásban Mucsi András került, a

0: Tarek önkormányzati társulásba Deákné Domonkos Juliannát, a BKSZ felügyelő bizottságába pedig Földesi Mihályt delegálták. A polgármester arról is beszámolt, hogy szeptember 7-től dr. Varsandán Széné Ildikó tölti be az aljegyzői tisztséget. A korábbi aljegyző dr. Bocskai Árpád augusztus 1-től a Békési Gyógyászati Központ és gyógyfürdő igazgatója. Két békéscsabai szakember vehett át idén a békéscsabai fiúságáért kitüntetést. A közgyűlés Egeresi Viktória Krisztinának és Domokos Balázsnak ítélte oda az elismerést, amelyet a csabai garambonciás napokon adtak át csütörtök délután. Egeresi Viktória Krisztina pedagógusként és ifjúság segítőként dolgozik. Pályáját 2011-ben kezdte a békéscsabai evangélikus gimnáziumban, ahol azóta is fontos feladatának tartja, hogy a diákokat az iskolai kereteken túlmutató közösségi munkára, önkéntességre és aktív társadalmi részvételre ösztönözze. 2021 óta hivatalosan is a gimnázium diák önkormányzatának segítő pedagógusa. Kezdeményezésére 2023-ban újjáalakult a békéscsabai dög segítők szakmai munkaközössége is. Több városi program, köztük a közösségi költségvetés tervezési program, az ifjúsági piknik és az ifjúsági kapcsolatok napja is kapcsolódik a nevéhez. Munkájával a fiatalok, az iskolák, a civil szervezetek és a helyi döntéshozók közötti kapcsolatot is erősíti. A másik kitüntetett, Domokos Balázs személyisége és munkája szorosan összefonódik a békéscsabai zeneoktatással. Hangszeroktatása mellett fúvója együttest is szervezett. Később átvette a Körösparti Junior fúvósok vezetését, és azóta is meghatározó szerepet vállal a fiatal zenészek oktatásában és közösségének építésében. Tanítványai számára nem csak a hangszeres tudás átadását tartja fontosnak, hanem azt is, hogy a közös zenélés élményt, barátságokat és tartós közösségi kapcsolatokat adjon. A hazai és külföldi fellépések, valamint a közös utazások számos élményt jelentenek a fiataloknak. Domokos Balázs így több generációt vezetett be a zenevilágába. A közgyűlés az állhatatos pedagógusi, karnagyi és nevelői munkáját ismert el a Békés Csaba ifjúságáért kitüntetéssel.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösír Centrum közéleti műsora.
1: A békéscsabai szlovákok építészeti örökségéről, ezen belül is a posztjénes házak helyzetéről beszélgetünk Kiszei Andrással, Békéscsaba szlovák önkormányzatának elnökével, annak apropóján, hogy nemrég egy régi posztjéna került a szlovák tájházba. Többek között szó esett arról, hogy mennyire élhető ma egy ilyen régi ház, esetleg milyen jövőjük lehet.
2: A praktikussági oldalról is nagyon szívesen kérdeznélek, mert én magam sosem éltem ilyen házban. Hogy miért nehéz ezt fenntartani? Vagy megtartani, hogy egy ilyen típusú ház akár anyagilag többet kíván egy családtól? Nehezebb egy ilyet, mint egy mai modern családi házat életben tartani?
3: Hát ezek régi házak, tehát ezek alsó hangon 100 éves épületek. Alap nélkül, sok esetben összkomfort nélkül. Tehát a posztjénás házak nagy része, az egy bizonyos része, az még mindig cserépkályhával fűtött, vagy valamilyen egyedi kialakított rendszerrel, vagy konvektorral fűtött. Tehát ezek elavult épületek. Nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy
2: családi azért házként ez még működhet. Igen.
3: Ezt hozzá kell nyúlni. Csak az a baj, és én erre akarom rávezetni a csabaiakat, hogy ne úgy nyúljunk hozzá, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük. Van például, ugye most a Bartók Béla úton ülünk, és innen nem messze a Damjanics utcában talán, ugye a Damjanics utca melletti utcában, és nem jut eszembe hirtelen az utca neve, de ott van például egy olyan megoldás, hogy egy posztjénás ház állt valamikor. Biztos vagyok benne, ugyanis az új tulajdonosok hát vagy lebontották, vagy teljesen eldózerolták, de kísértetiesen, hasonlatosan úgy építették vissza. Ha felújították, akkor azt újították fel, hogy meghagyták a posztjéna, egy oszlopot legalább meghagyta, klingertéglával ki van rakva, gyönyörű, szép, tök jó, meg előkert, meg minden. Én ilyen megoldásokra gondolok, de hát ez is egy szélsőséges, hiszen az lenne a legjobb, ha megmaradhatna, ha az elejét meghagynák. Ugye ezek a házak hosszanti elrendezésű, egy ajtó, egy légterű az egész, tehát ajtók választják el nyilván az egyes helységeket, de csak egy bejárat van.
2: Igen.
3: Tehát át kell menni a helységeken. Ez 2025-ben ez egyáltalán nem komfortos. Igen. Tehát az életmódunk az nem ehhez van szokva. Az őseink életmódja, akik többet, vagy erről beszéltünk már, többet tartózkodtak még télvíz idején is a szabadban, mint bent az épületben, az tulajdonképpen csak egy alvó alkalmatosság volt az épület nekik. Manapság ez elképzelhetetlen, amikor többet vagyunk négy fal között, mint a természetben, ez szerintem ez így nincsen jól, de most nem ez a témánk. Tehát nem életszerű ezekben a házakban manapság már a 80-nál fiatalabbaknak élni, hiszen nem volt semmi megelőző élményük ebben a történetben, és beköltözni. Én sem tudnék élni egy ilyen épületben, tehát az nem a mi világunk. Ezen mi már rég

0: Nem tudom, hogy ezek a házak, amiket most azért úgy nagyjából valamennyire észben tartotok, nyilván tartotok, ezek még egyébként lakottak, vagy a nagy részük már sajnos nem?
1: Nyilván nincs exakt adatunk ezzel kapcsolatban, de amikről én tudok, azoknak a nagy része lakott. Vagy azért nem lakott, mert éppen most haltak ki belőle. De forgalomban vannak, tehát nem évek óta üresen álló omladozó romokról van szó, tehát ezek fűtött, gondolom viszonylagosan karban is tartott, hiszen élnek benne. Nem romokról van szó, nem nulláról kéne kezdeni, nekünk összeállítani a fa szerkezetet és építeni valamit belőle. Ezek praktikusan minden napi szinten használt épületek, nagy részt.
0: Mesélsz egy picit arról a történetről, vagy arról a részéről, hogy hogyan használták ezeket a házakat? Én ahogy utána olvastam, például akár ezeken a kerítéseken nagyon sokféle fajta üzenetet is közvetítettek, akár az eladósorban lévő lányokról, és stb. Vannak ilyen sztorik, amiket lehet még azért tudni?
1: Persze, az eladó sorban lévő lányoknál ott ugye a fal alját, tehát a kerítés mögötti rész, az ablak alatti területet körülbelül 50 cm magasban egy világos kék árnyalatú színnel telibe festették, és az eladó sorban lévő lány az pedig kézzel festett rá nagyrészt rózsákat. Arról beszéltünk, hogy a csabai szlovákok virága az a rózsa, nem a tulipán, az a magyaroké, nekünk rózsánk van, és gyönyörű szép mintákat. Ezek a minták egyébként most elő fognak kerülni majd a kiállítás megnyitónál. Egy-kettőt meg fogunk mutatni belőle. A múzeumban őrzik őket, hál' Istennek, nagyon szép darabokat, papírra lefestett mintákat, de az eredeti készítők festették le azokat is, úgyhogy csodálatos. Ezekből be fogunk mutatni most egy párat. A másik pedig az én egyik személyes kedvencem is, ezt még nagymamám is űzte, hogy fokhagymát kötöttek az oszlopokra sokszor. Hát ezt nyilván nem azért, hogy aki arra jár, az szedjen belőle, hanem de értették az arra járók, hogy miért van ott a fokhagyma, távol tartson rossz szellemeket. Valószínű, akkor tették ezt, amikor új volt a ház, vagy amikor új jövevény érkezett a házba gyermekáldáskor, de én hallottam olyan sztorit is, hogy új disznókat vásárolt a gazda, és annyira babonás volt a mamóka, hogy kirakta, hogy távol tartsa a strigát, a boszorkányt, az ártó szellemeket. Magyarul óvja a ház népét. Úgyhogy ilyen történetek vannak.

0: És ezeket honnan tudjátok begyűjteni egyébként? Tehát van, aki még ezeket át tudja adni?
1: Nem.
0: Ezeket a sztorikat?
1: Nem. Ritka. Nagyon ritka. Nagyon ritka. Pont most mentem ki reggel a határba, és pont egy néni jött a buszhoz a Dobozi úton, és vele kapcsolatban jutott eszembe, hogy de jó lenne végre leülni vele, hiszen ő még a régi, még az Ancsi Nercsike néni féle szlovák klubba járt, és mindig emlékszem, hogy ő ott volt, és de most már bottal jár. Tehát ilyenkor mindig a lelkiismeret furdallás jön belőlem elő, hogy mit foglalkozok én itt ilyen könyvírásokkal, meg posztjénákkal, meg mit tudom én mivel, meg ilyen rendezvénnyel, meg olyan projektekkel, amikor csak ez az egy feladat kéne, hogy fontos legyen most és a következő, reméljük még 5-10 évben, hogy velük leülni és szépen kiszedni belőlük, mert ugye itt egy 80 pluszos generációról van szó, ami 1940 körüli születést feltételez, mondjuk nagymamám 87, igen, úgy. Na most ők akkor születtek, ilyen 1930-tól kezdve születtek. Most a 30-as években azért már a népviseletek már kikoptak. A 30-as években a paraszti kultúra az már úgy, nem azt mondom, hogy visszaszorulóban volt, de úgy egyszerűsödőben, úgy, az is úgy uniformizálódóban volt. Ugye ez kezdődött a férfi viselettel, hogy az egész Alföldön mindenki bőgatyát hordott meg inget. Nem volt benne semmi, nagyon ritka volt a plusz kis huncutság. Egy kalap csat úgy volt, falunként máshogy volt, tehát hogy azért mindenkinek ment. Azért tudták, hogy ha valahol összefutottak, hogy a környékbeliek felismerték a környező települések lakóit, de ez a 19. század, ez a 20. századra eltűnt. Főleg a férfiak, ugye, ahogy mi emlékszünk az öregekre, hogy fekete hosszú szárú csizma, bőrcsizma nyilván, fekete zakó, nyakig gombolt ing, fekete és fehér, ez a két szín játszott a férfiaknál. Szerintem a férfiak is színesebbek voltak, hál' Istennek. Tavaly egyébként rekonstruáltunk egy 19. századi férfi és női viseletet, tehát egy-egy rend korabeli ruhánk nyilván nem azokból az anyagokból, de megpróbáltuk a lehető legkorhűbben, ezek csak rekonstrukciók, előállítani. Szerintem jól sikerültek, szépek lettek, és a férfi viselet is színes volt régen. Tehát a csabaiak, például a csabai férfiak kék nadrágban jártak. Nem feketében, alapvetően a kék. A csabai nők meg bomlottak egyszerűen a kék színért. Tehát annyira imádták a kéket, nyilván ez a szláv, a szlovák eredet.
0: A kékfestők után ez nem annyira.
1: A kékfestőt azért szerették. Igen, tehát a kékfestő, azért. Nem a kékfestő a kiinduló pont, a kékfestő az, igen, csak már egy eredménye a kék szeretetének. Most a kékfestő, hogy foglalkoztunk, abban már így bedzegettem ezt a kék témát, de a posztjénás könyvben is előkerül. Nem véletlen, hogy a város főszíne a kék máig. Nem véletlen, hogy ezt választották őseink, a zászlónk színéül ugye rajta a címerrel, és ráadásul a halvány kék, tehát az is a finom árnyalata a történetnek. Mert a csabai szlovák nyelv, ugye azt már említettük, hogy egy 300 éves arhaikus nyelv, és olyan szépen rögzítette, hogy miért imádjuk a kéket, mert csabai szlovák nyelven a kékfestő az a svetlík névre hallgat, és a svetlí az világosat jelent. Tehát ami kék, az világos, a világos ugye az a helyes, tehát ahol fény van, ott jóság van, tehát ha jó, szépen akarsz és helyesen akarsz öltözködni, akkor világos, idézőjelben világos ruhákba öltöz, tehát kékbe. Kékkel díszítsd a használati tárgyaidat, az épületedet, tehát ez az alapszín, amire felfestették a lányok a rózsákat, ez kék volt. Ritkább esetben volt szürke, de inkább nagy jellemzően kék volt. A bútorok, sok bútor is kékre volt festve, úgyhogy szerették ezt a színt.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, és indul a reggeli információs magazin műsor. Jó reggelt és kellemes ébredezést, no meg nagyon boldog névnapot ma a Miksáknak. Rájuk mindenképpen gondoljunk, Isten éltesse őket, én pedig indítom a mai műsort is. Velünk meg annyi jó zene, és hasznos érdekesség a következő két órában.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában ez a reggeli információs magazin műsor. Hozom már is a mai nap indító tippünket. A vezetésnél nem csak az számít, hogy milyen autóval indulunk útnak, hanem az is, hogyan használjuk a gázpedált. A Müncheni Műszaki Egyetem idei vizsgálatában elektromos autóval közlekedő résztvevőket hasonlítottak össze. Azok, akik nem csak vezetési tippeket kaptak,

hanem azt is megértették, miért érdemes egyenletesebben gyorsítani. Átlagosan 11%-kal kevesebb energiát használtak a tesztút során. A tanulság a hétköznapi vezetésben is hasznos, induljunk el fokozatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot, és próbáljuk elkerülni a fölösleges fékezéseket, majd újra gyorsításokat. Hát ezt érdemes lehet egyébként a saját pénztárcánk jegyében is betartani. Most pedig visszadalokhoz, jó reggelt!

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor. Szorítom a mai kalendáriumunk, és itt vannak a mai nap híres szülöttei. Például ma született Hugh Jackman, 1968-ban az ausztrál színész és énekes, akit sokan az X-Men filmek farkasaként ismerhetnek akár. Aztán Josh Hutcherson, 1992-ben született éppen a mai napon. Ő is egy amerikai színész, aki az Éhezők viadal filmsorozatban Peter Mellark szerepével vált különösen ismerté. Most pedig vissza a dologhoz, jó reggelt!

0: A Technopísomma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazinműsor következő 60 percében is még együtt rádiózhatunk. Nem sokára ellátogatunk majd egy különleges helyre a hazai kalandozónkban. Hozom majd ennek részleteit is. Rádiózzunk együtt.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Január 1-től 120 ezer forintra nő a nyugdíjminimum, emellett sávosan emelkednek az ennél magasabb, de 146 ezer forint alatti nyugdíjak is, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Az infláció követő emelésen felüli intézkedés arányosan érinti az özvegyi és hozzátartozói ellátásokat, a megváltozott munkaképességű

céltól továbbra is elmarad, a leggyorsabban a Nyugat-Dunántúli régióban, míg a leglassabban a közép-magyarországi régióban értek ki a helyszínre a mentők. Felfüggesztették a halálos büntetések végrehajtását az amerikai Tennessee államban, miután egy elítélt nő túlélte a beadott 2 adag halálos injekciót. Billy kormányzó az év végéig leállította a kivégzéseket, és független vizsgálatot rendelt el a példátlan incidens miatt. A jogászok és az orvosok egyelőre nem tudják, mi lesz az 1995-ös gyilkosságért elítélt nő sorsa, mivel a protokoll nem tér ki arra a helyzetre, ha a második kísérlet sem halálos, a védők pedig az alkotmány

0: A természetvédők előrejelzése szerint az Európa legjelentősebb pihenőhelyének számító pusztákon és a halastavakon október közepére 150 ezerre duzzadhat a darvak száma. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Közepesen és erősen felhős időszakok és területek változnak, majd késő délutántól felszakadozik, csökken a felhőzet. Csapadék nem várható, az északnyugati szél helyenként megélénkül, a legmagasabb hőmérséklet 17 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Csaba.
1: Itt a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazinműsor második órája indul most el. Boldog névnapot a Miksáknak, köszöntsük mindenféleképpen Miksa nevű ismerőseinket, én pedig hozom erre az órára is a jó zenéket és az érdekes infókat. Jó reggelt!

0: Zenék jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megvan! Ez a keret tényleg tökéletes!
2: Szuper! És mikor lesz kész a szemüvegem?
1: Akár 2 órán belül.
2: 2 óra? Komolyan?
1: Igen, ez nem mese. A Mese Optikában saját csiszológéppel, raktáron lévő lencsékkel és gyors, precíz munkával bizonyos szemüvegeket akár 2 órán belül elkészítünk. Ha megtalálta a tökéletes keretet, nem kell heteket várnia, hogy viselhesse. Mese Optika. Lásd tisztán, élj mesésen. Optikamese.hu. Békés Csaba, Andrássy út 29, 33.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
4: Nem hétköznapi élmény, nem hétköznapi lények, nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
5: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak.
6: Részletek csabacenter.hu.
7: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
8: Nem azt mondjuk, Maxi, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
9: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az internetig szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internet X. A minőségi választás.
10: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója Makó Város Önkormányzatának Városmarketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tálat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Programajánlót támogatta Makó Város Önkormányzatának Városmarketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
4: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
3: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Békés megyében Megyesegyháza neve sokaknak a dinnye termesztésről lehet ismerős, főként a nyári szezonban. A település környékén a mezőgazdaság hosszú ideje meghatározó, a helyi termelők pedig generációkon áthatták tovább a földművelés tapasztalatait. A város mai történetét az is alakította, hogy a térségben a vasút és a közlekedési kapcsolatok fejlődése igencsak segítette a termények piacra jutását, így jó példája annak, hogy a Málhat egy alföldi település identitásának fontos részíve egy mezőgazdasági hagyomány. Ma ide látogattunk el gondolatban, de akár élőben is érdemes lehet. Most pedig visszaadalokhoz, jó reggelt!
1: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Közepesen és erősen felhős időszakok és területek változnak, majd késő délutántól felszakadozik, csökken a felhőzet, csapadék nem várható. Az északnyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A tegnapi és a ma kedvencei.
6: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés Megye kedvenc rádiójában ez a reggeli információs magazin műsor. Képzeljék, a csillagászok minden eddiginél távolabbról érkező gyors rádiókitörést észleltek. Az FRB és még egy hosszú számsor B jelű impulzus több mint 10 milliárd éven át haladt az űrben, mire a rádiótávcsövek érzékelték. A kutatók dél-afrikai Mercat rádiótávcső segítségével és a James Webb űrteleszkóp megfigyeléseivel azonosították a forrás galaxisát. Az ilyen kitörések eredete még nem teljesen tisztázott, de segíthetnek feltérképezni az univerzum anyagát, és abba is betekintést adnak, milyen volt a világegyetem fiatalabb korában. Szerintem nagyon érdekes. Most pedig vissza a dalokhoz.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Közműépítéssel találkozhatunk Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál, Kevermesen a Battonyai úton és Mezőberényben a Petőfi úton. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: Az egészséges táplálkozás nem csupán arról szól, hogy mit kerüljünk el, hanem arról is, hogyan tudjuk testünket nap mint nap a lehető legjobb módon támogatni. A kiegyensúlyozott étkezés alapja, hogy minden fő tápanyagból, fehérjéből, szénhidrátból és zsírból megfelelő mennyiséget viszünk be, valamint előnyben részesítjük a természetes, kevésbé feldolgozott élelmiszereket. A sok zöldség, gyümölcs, teljes körlésű gabona, soványhúsok és halak, valamint a jó minőségű növényi olajok mind hozzájárulnak a szervezet optimális működéséhez. A napindítás különösen fontos. Bár gyakran halljuk, hogy a zsíros ételeket kerülni kell, reggel mégis fontos szerepük van. A jó minőségű zsírok, például a tojás, avokádó, olajos magvak, vagy natúr sajtok lassabban emésztőnek, így hosszabb ideig biztosítják a tehetségérzetet. Ennek köszönhetően elkerülhetjük a hirtelen vércukor ingadozásokat és az ezekkel járó farkas éhséget, ami gyakran vezet túlevéshez vagy egészségtelen nasoláshoz. A reggel elfogyasztott egészséges zsírok továbbá javítják a zsírban oldódó vitaminok, mint az A, D, E és K vitamin felszívódását, így a szervezet sokkal hatékonyabban tudja hasznosítani azokat. Ezek a vitaminok nélkülözhetetlenek többek között az immunrendszer működéséhez, a hormonháztartás egyensúlyához és az idegrendszer támogatásához. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a zsíros reggeli nem egyenlő a túlságosan nehéz, bő olajban sült ételekkel. A hangsúly a minőségen van, a természetes, jó zsírokon, amelyek energiát adnak, stabilizálják az anyagcserét és segítik a koncentrációt a nap első felében. Összességében az egészséges táplálkozás lényeg az egyensúly. Ha odafigyelünk a tápanyagok megfelelő arányára, a minőségi alapanyagokra és a napot tartalmas kiegyensúlyozott reggelivel indítjuk, akkor sokat teszünk közérzetünk, energiaszintünk és hosszú távú egészségünk megőrzéséért. Jó egészséget!
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
4: Itt a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor végéhez értünk. Köszönöm, hogy együtt tölthettük ma is ezt a két órát. További szép napot, jó reggelt kívánok, és azt, hogy találkozunk holnap is.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium Magyarországon. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a magas ökológiai értékű, őshonos erdőállományok továbbra is szigorú védettséget élveznek, és nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen a biodiverzitás megőrzését és a lakossági tűzifát egyaránt biztosító, fenntartható gazdálkodásra állnak át, miközben a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos a karvágás. Megkezdődött Magyarország csatlakozásának előkészítése az Európai Ügyészséghez. Laura Kövesi európai főügyész Budapesten egyeztetett a kormány tagjaival és a legfőbb ügyész helyettessel a folyamat részleteiről. A szervezet minden olyan uniós forrásokat érintő csalási ügyben nyomozást indít, ahol a kár meghaladja a 10 000 eurót, az áfa csalásoknál pedig a 10 millió euró. A legrövidebb időn belül végrehajtandó csatlakozáshoz már idén 3 törvénymódosításra van szükség. Leállították a felesleges munkálatokat a szolnoki laktanya felújításánál, amivel 2,5 milliárd forintot takarítottak meg, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető közölte, hogy a megtakarított összeget eredetileg sötétedő üvegek beszerzésére szánták. A miniszter emellett jelezte, hogy feldarabolják a beruházás gigantikus szerződését, hogy Mészáros Lőrinc cége helyett helyi vállalkozások is lehetőséget kaphassanak az építkezésben. Közítette a szeptemberi kiérkezési adatokat az Országos Mentőszolgálat, melyek szerint a legsürgősebb esetek 90%-át

0: Déltől továbbra is elmarad. A leggyorsabban a Nyugat-Dunántúli régióban, míg a leglassabban a közép-magyarországi régióban értek ki a helyszínre a mentők.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infoival. Közepesen és erősen felhős időszakok és területek változnak, majd késő délutántól felszakadozik, csökken a felhőzet. Csapadék nem várható, az északnyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 17 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Speed Pizza.
4: Speed Burger.
3: Speed Pizza.
4: Speed Burger.
3: Speed Pizza.
4: Speed Burger.
3: Gyere és egyél nálunk.
4: Mi már nagyon várunk. Speed Pizza és Burger a Hunyadi téren. De tényleg várunk.
5: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
6: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
7: Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljen!

0: hagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. Internetix, a helyi internetszolgáltató.
1: Reklámot hallottak.
2: Gimme, gimme, gimme.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Közműépítéssel találkozhatunk Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál, Kevermesen a Battonyai úton és Mezőberényben a Petőfi úton. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Csaba Rádió.
0: Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Ajánlót támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallottak.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: megjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó napot kívánok, sziasztok! Karecki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Közepesen és erősen felhős időszakok és területek változnak, aztán késő délutántól felszakad az ég, csökken a felhőzet, csapadék nem várható. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 fok körül alakul.
1: Hideg front, meleg front, te maradj képben! Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. október 12-e hétfő délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. A hagyományos szilvalekvárfőzést is megismerték a békés óvodások. 25 fiatal mesélt Mátyás királyról a Gyulai várban. Finnország boldogságának titka volt a Békés Csabai előadás témája. Évszázados gasztronómiai hagyományt elevenített fel a napokban a békési kisgazdakör. A szervezet székházában ismét megrendezték a hagyományos szilvanapot, amelynek középpontjában a szilvalekvárfőzés, a hagyományőrzés és a régi szokások továbbadása állt. Tarkovács István, a békési kisgazdakör elnök elmondta, hogy a szilvaünnepet évadzáró programként szervezték meg. Kiemelt céljuk, hogy a következő generációk is megismerik azokat a gasztronómiai hagyományokat, amelyek hosszú időn keresztül a helyi közösségek mindennapjainak részét képezték. A rendezvényre több óvodai csoportot is meghívtak. A Csillagfürt Református Óvoda Aranyalma csoportja műsorra készült, emellett a Korona utcai óvoda nagycsoportosai és a Hunyadi téri óvoda egyik csoportja is részt vett a programon. A gyermekek így közelebbről is megismerhették a szilva feldolgozását és a hagyományos lekvárfőzés folyamatát. A szervezők arra is felhívták a figyelmet, hogy a szilva a békési térség jellegzetes gyümölcse, amely sokféleképpen felhasználható. Fogyasztható frissen a szalva a süteményekben, gombócban vagy lekvárként is. A hagyományos szilva lekvár természetes alapanyagokból, tartósítószer hozzáadása nélkül készülhet, megfelelő tárolás mellett pedig hosszú ideig eltartható. A délelőtti programot az óvodások fellépése mellett Rúcz Erika és Bíró József műsora színesítette. A gyermekeket túrós és lekváros palacsintával, valamint teával is megvendégelték. Higely László pedig citera bemutatót tartott. A szilvanap részeként megrendezték a 6. szilvás házi sütemények versenyét is. A zsűri elnöke Prohászka Béla, olimpiai aranyérmes, Venez díjas mesterszakács volt. Munkáját Mucsiné Fodor Hajnalka cukrászmester és Dihenné Hoffmann Tünde, a kisgazdakör társelnöke segítette. Miközben a résztvevők a süteményeket értékelték, a frissen elkészült szilvalekvárt üvegekbe töltötték, majd dunszt alá tették. A rendezvény egyszerre nyújtott betekintést a hagyományos élelmiszerkészítésbe, és teremtett alkalmat arra, hogy a régi tudás a fiatalabb korosztályokhoz is eljusson. 18. alkalommal rendezték meg a Mátyás király Békés megyei monda és mesemondó versenyt a Gyulai vár lovak termében. A megméretetésen 25 fiatal vett részt, akik két korcsoportban mutatták be a híres uralkodóhoz kapcsolódó történeteket. A kezdetben városi szintű verseny az évek során a növekvő érdeklődésnek köszönhetően megyei rendezvényé fejlődött. Az idei alkalomra Békés megye 13 településéről érkeztek gyermekek, akik 4. és 5. osztályos kategóriákban álltak a szakmai zsűri elé. Niedermayer Hermina, a Gyulai Mogyorósi János Városi Könyvtár gyermekkönyvtáros elmondta, hogy a verseny középpontjában Mátyás király áll, akinek alakjához számos magyar monda és mese kapcsolódik. Az uralkodó és családja Gyulához is kötődik, így a helyszín különösen illeszkedik a rendezvény témájához. A szervezők célja, hogy minél több gyermeket ösztönözzenek a mesélésre, a magyar nyelv ápolására, valamint a népi történetek megismerésére és továbbadására. A szereplése mellett fejlesztheti a fiatal előadó készségét, önbizalmát és közönség előtti fellépését is. A produkciókat több tagú szakmai zsűri értékelte. Harangozó Imre zsűri elnök kiemelte, hogy a Mátyás királyhoz kapcsolódó történetek egyik fontos üzenete az igazságosság. Az értékelés során különösen figyeltek arra, mennyire hitelesen, természetesen és saját előadásmódjukat kialakítva tudják a gyermekek elmesélni a kiválasztott történetet. A zsűri elnök több mint 10 éve vesz részt a verseny értékelésében, tapasztalatai szerint pedig a fiatalok évről évre felkészültebben állnak a közönség elé.

0: Finnország már 9. éve vezeti a világ legboldogabb országainak rangsorát. De mit is jelent valójában a boldogság, és milyen társadalmi értékek járulnak hozzá a finnek elégedettségéhez? Ezekre a kérdésekre is választ kaphattak az érdeklődők a napokban Békés Csabán, ahol Lukács Dániel, a budapesti finn nagykövetség tanácsadója tartott előadást. A program a Békés Csabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor Technikumának Finnországgal kialakított szakmai kapcsolatához is kötődött. Az együttműködés 2024-ben kezdődött, amikor egy finnországi autószerelő csapat érkezett tanári kísérettel a Békés Csabai intézménybe. A látogatásból később kölcsönös szakmai kapcsolat alakult ki. A finn és a magyar diákok egyaránt részt vesznek mobilitási programokban, a pedagógusok számára pedig szakmai látogatásokra is lehetőség nyílik. Az előadás idején 6 Békés Csabai tanuló éppen a finnországi Poriban teljesítette egy hónapos szakmai gyakorlatát. Mihály Finné Lackó Mónika igazgatóhelyettes szerint a diákok különösen nagyra értékelték a műhelyek korszerű felszereltségét és a környezetvédelemre fordított figyelmet. Az autószerelő tanulók például a kipufogó gáz elszívására szolgáló berendezéseket és az olajkezelés modern megoldásait emelték ki. A finn oktatásban a tanulói önállóság is fontos szerepet kap. A diákok gyakran videók segítségével ismerik meg a munkafolyamatokat, önállóan próbálják megoldani a feladatokat, és akkor kérnek segítséget, ha elakadnak. Ez lehetőséget ad arra, hogy saját tempójukban fejlődjenek. Lukács Dániel előadásának központi témája a finn boldogság mögött álló szemlélet volt. Mint elmondta, a rangsorban szereplő boldogság nem feltétlenül állandó jó kedvet jelent, sokkal inkább az élettel való általános elégedettséget. Ennek egyik fontos alapja a bizalom. A finnek bíznak egymásban és az intézményekben, a kölcsönös bizalom pedig nagyobb biztonságérzetet teremthet a társadalomban. Szó esett a hibázás elfogadásáról is. Finnországban külön kezdeményezés hívja fel a figyelmet arra, hogy a kudarc a tanulás és a fejlődés természetes része lehet. Az előadó szerint ez az oktatásban, a vállalkozásokban és az innovációban egyaránt fontos, hiszen a tökéletességtől való félelem sokszor már a próbálkozást is megakadályozza. A Békés Csabai program résztvevői így nem csak a finn szakképzés tapasztalatairól, hanem az északi ország társadalmi szemléletéről és az elégedettebb élet lehetséges feltételeiről is többet megtudhattak. Harmadik alkalommal adott otthon Gyula magyar onkometabolikus és onkodiabetológiai továbbképzésnek és konferenciának. A háromnapos világviszonylatban is egyedülálló tudományos tanácskozásra több száz vendéget váltak, a résztvevők közel 60 előadást hallgathattak meg. A konferenciát szervező dr. Benhegyi Róbert, a Magyar Onkodiabetológiai Egyesület elnöke kiemelte. Azt szeretné elérni, hogy az orvosi gondolkodásban is egyre nagyobb szerepet kapjon ez az új tudományág. Holisztikus szemléletével ugyanis olyan első látásra egymástól távol eső területeket kapcsol össze, amelyek közös célja a betegek gyógyítása és egészségének megőrzése. Hozzátette, már a következő konferencia elmondata is körvonalazódott benne, és pozitív visszajelzésnek tartja, hogy évről évre egyre több neves szakember érkezik Gyulára. A harmadik alkalomra minden eddiginél többen jelentkeztek. Professzor dr. Márk László, a Békés megyei központi kórház Pándi Kálmán tagkórházának kardiológus főorvos arról beszélt, hogy örömmel vesz részt már harmadik alkalommal előadóként a tanácskozáson. Megfogalmazása szerint a rendezvény országos hírűvé nőtte ki magát, és a szakemberek minden alkalommal sokat tanulhatnak egymástól. A konferencián a hazai és a nemzetközi orvostudomány meghatározó képviselői vettek részt. A középpontban a daganatos betegségek, a cukorbetegség és az anyagcsere folyamatok összefüggései, valamint a legújabb diagnosztikai és terápiás lehetőségek álltak. Professzor dr. Wagner Róbert, a Düsseldorfi Egyetem endokrinológiai osztályának vezetője hangsúlyozta, a témák a lakosság széles körét érintik, ezért fontos, hogy minél több szakmai fórumon beszéljenek róluk. A háromnapos továbbképzésen a különböző szakterületek képviselői megosztották egymással tapasztalataikat és tudásukat. Bódai Ádám kutatómérnök szerint a közel 60 előadás lehetőséget adott arra, hogy a résztvevők megismerjék egymás szakmai munkáját és új ismeretekkel gazdagodjanak. A konferencia vasárnap ért véget Gyulán. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon. Ragyogó hajra vágysz. Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders Shampoo 2490 helyett Plus kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders Shampoo védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
2: Micike, tönkrement a bélyegzőnk. Egy óra múlva pályázat beadás.
3: Főnök, semmi gond. A Kuttorban express bélyegzőkészítéssel várnak, úgy, hogy akár a helyszínen meg is várhatom. Ja, és közben az irodai hiányosságokat is feltölthetem. Tollak, dossziék, stb.
4: Kuttor Kft. Nyomtatók, nyomtatópatronok forgalmazása, töltése. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
2: Micike, maga nélkül.
0: Reklámot hallottak.

0: magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem?
0: Nem. Előbb-utóbb kellett egy szerető.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Alapvetően kedvezőnek tartja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a kata és a vagyonadó átalakításának kormányzati irányát, de további egyeztetéseket sürget. A szervezet üdvözli, hogy a kisvállalkozók újra számlázhatnak cégeknek, és 22 millió forintra emelkedik a bevételi határ. Ugyanakkor arra figyelmeztet, a magasabb közterhek csalódást kelthetnek a korábbi rendszert visszavárókban. Azt javasolják, hogy a cégek felé történő számlázás után fizetendő 15%-os többletadó egy része emelje a katások társadalombiztosítási és nyugdíj alapját. Békés megállapodással lezárultak a Magyarország ellen indított európai perek a korábban kiszabott parlamenti tiszteletdíj levonások ügyében, tájékoztatott Forshoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke. Az Emberi Jogok Európai Bírósága jóváhagyta a Tordai Bence és Jakab Péter ügyében hozott egyességet, így a további perköltségek elkerülése érdekében az állam megtéríti az érintett képviselők korábban elvont járandóságát. A házelnök jelezte, a túlzó mértékű szankciók megelőzésére kezdeményezik az országgyűlésről szóló törvény módosítását is. A Bicskei Gyermekotthon elítélt igazgatójának a korábbi eljárásokban feltártnál jóval több áldozata lehetett, Gyurkó Szilvia szerint. A gyermekvédelmi államtitkár azt is bejelentette, hogy a kormány 1 milliárd forintos jóvátételi alapot hoz létre a bántalmazott fiatalok jogi, pszichológiai és lakhatási támogatására. Egyre nagyobb számban szaporodik a magyar erdőkben az Észak-Amerikából származó mosómedve, a Huron Ökológiai Kutatóközpont tájékoztatása szerint. Az európai természetes környezetben inváziós fajnak számító emlős, rendkívül jó alkalmazkodó képességgel és mindenevő életmóddal rendelkezik, tartós megtelepedése és terjedése pedig már az őshonos hazai állatfajok populációit is veszélyezteti.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Anya, nekem tényleg szemüveget kell hordanom.
3: Igen, de hidd el, lesz olyan, amitől te fogsz mosolyogni.
4: A gyerekek csak azt a szemüveget szeretik, ami nem ciki, kényelmes, és amit ők választanak. A Meseoptikában türelemmel, nagy választékkal és egy kis varázslattal segítünk megtalálni azt, amire ő is azt mondja.
2: Anya, na ez menő!
4: Meseoptika. Lásd tisztán, élj mesésen. Optikamese.hu. Békés Csaba, Andrássy út 29, 33.
5: Nem hétköznapi élmény, nem hétköznapi lények, nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
6: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders shampoo 2490 helyett Plus kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders shampoo védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
8: Reklámot hallottak.

0: Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a Kívánság műsor szól, és már is itt van az első üzenetünk méghozzá Jánostól. Sziasztok, Margitnak üzenem, hogy nagyon-nagyon szeretem, és ő az életem értelme, nélküle nem is tudnék létezni. Köszönjük szépen, hogy megírtad ezt az üzenetet, és szerintem az üzenet címzetje még jobban örül ennek, és a most érkező daloknak is remélhetőleg.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a kívánság műsor lassan a végéhez ér, de egészen délután 2-ig rádiózhatunk együtt. Szól a délutáni zenés információs magazin műsor.

0: szemétje.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
3: Ez a Csaba Rádió, szép napot kívánok, és néhány tippet hoztam most az autózóknak. Az üszbeköszöntével a reggeli harmat, hőmérséklet ingadozások és a hidegebb esték miatt a gumiabroncsok hőmérséklete is csökken, ami csökkentheti a keréknyomást is. Fontos, hogy rendszeresen ellenőrizzük mindegyik keréknyomását, nem csak a négy főkereket, hanem a pótkerekét is. Nézzük meg, hogy az oldalfalak ne legyenek repedezettek vagy dudorosak, mert ezek jelzik a gumi előregedését vagy sérülését. Legyünk mindig figyelmesek. És jó autózást kívánok, és jó rádiózást a következő 60 percre is. Mondhány

0: I guess you moved on really easily.
1: A tegnapi és a ma kedvencei.
2: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba

0: Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazinműsor ebben az órában is folytatódik. A következő napok időjárása, hideg frontokat, némi zápor eső zivatart, és hát mindenképpen több felhőt hozhat a fejünk fölé. Napközben 16 fokok lehetnek maximum a következő napokban is, a hajnal értékek pedig hát igazán egy hűvöst hoznak, szóval öltözünk fel jól mindenféleképpen. Én hozom ebben az órában is a jó zenéket, rádiózzunk együtt.

0: És a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Néhány gondolat az egészségünk jegyében a porcerősítőkről. A porcövet természetes építőkövei a glükozamin és a kondroitin szulfát, melyeket étrend kiegészítőként fogyasztva hatékonyan alkalmazhatunk enyhe és középsúlyos ízületi kopások kezelésében a szakemberek szerint. Hogyha elért minket ez a panasz, akkor jó hír, hogy a velügyületek elősegítik a porcok rugalmasságának megőrzését, illetve lassítani tudják a porc pusztulás folyamatát, ráadásul közvetetten fájdalomcsillapító hatásuk is van. Hatásuk viszont csak néhány hét elteltével érzékelhető, de utána hosszú ideig megmarad, így elegendő kúraszerűen 2-3 hónapos ciklusokban szedni őket, hogyha megvan a panasz. Jó egészséget!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában, pedig a délutáni zenés információs magazin műsora végéhez ért. Én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk ma is. További szép napot!
3: Én nem mondtam, hogy ne menj.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. Caught my heart about one, two times. Don't need to question the reason. I'm yours, I'm yours.

0: Csaba Rádió.
1: A legjobb válogatásban továbbra is a Csabán szólnak a kedvencek. Szép délutánt mindenkinek, én debreceni Ilona vagyok. Október 12-e van a stresszoldó kiáltás napja. Erről is mesélek. Nomek Kolumbusz Kristófról, egészen pontosan arról, hová indult és hol kötött ki. Kedvenceinkkel a fedélzeten kívánok nagyon kellemes kikapcsolódást.

0: Csaba kedvencei.
1: Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
4: Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
3: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
5: Speed Pizza.
6: Speed Burger.
7: Speed Pizza.
6: Speed Burger.
5: Speed Pizza.
6: Speed Burger.
7: Gyere és egyél nálunk.
6: Mi már nagyon várunk. Speed Pizza és Burger a Hunyadi téren. De tényleg várunk.
2: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Szép délután mindenkinek, ez a Csaba 88.9-en. Október 12-én szeretettel köszöntjük a Miksákat. Régi magyar névről van szó, de ma ünnepelnek a Rezsők is. Minden névünnepesnek sok-sok boldogságot, és Isten éltesse mindazokat, akik október 12-én születtek. Csillagjegyük a mérleg, eljegy szülötteinek pedig a következőt üzenik a csillagok. Szívedből szólj, mert ez a többieket is lelkesíti. Kívánjuk, hogy az ünnepelteknek lelkesedésben sem legyen hiány. Jó egészséget, sok boldogságot!

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.
1: Ay,

0: tegnap is a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Őszies hangulatban szólnak a kedvencek. Három múlt, szép napot mindenkinek. Hamarosan mesélek a stresszoldó kiáltásról. Kedvenceink pedig garantáltan stresszmentesen érkeznek.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ragyogó hajra vágysz. Irány most is a Plusz Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plusz Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben. 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát, vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
2: Micike, tönkrement a bélyegzőnk! Egy óra múlva pályázat beadás!
3: Főnök, semmi gond, a Kuttorban express bélyegző készítéssel várnak, úgy, hogy akár a helyszínen meg is várhatom. Ja, és közben az irodai hiányosságokat is feltölthetem. Tollak, dossziék, stb.
4: Kuttor Kft. Nyomtatók, nyomtatópatronok forgalmazása, töltése. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
2: Micike! Maga nélkül!
0: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass. Internetix. Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál. Internetix. Díjmentes bekötés. Internetix. Legmodernebb optikai hálózat. Internetix. Megbízható, elérhető, korlátlan. Internetix. Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon. Internetix. Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
5: Reklámot hallottak.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A gasztronómiai tippek támogatója a speedpizza.hu.
3: Októberi hangulatban szólnak a kedvencek, ez a Csava 88-90, szép délutánt mindenkinek. Azok, akik tudatosan táplálkoznak, mindig szezonális gyümölcsöt és zöldséget fogyasztanak, így aztán most terítéken az alma. Egy igazán lédús gyümölcs, aminek a húsa és a héja is tele van értékes vitaminokkal, ásványi anyagokkal. Természetesen magában rákcsálni a legegészségesebb, de akkor sem követünk el nagy bűnt, hogyha süteménybe, salátába, köretbe vagy éppen levesbe csempészünk bele. Következzék most az egyik legegyszerűbb elkészítési módja, amikor is mennyei fahéjas alma chipset készítünk belőle. Mossuk meg az almát, távolítsuk el a magházát, és a lehető legvékonyabbra szeleteljük fel, a forgácsokat pedig sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük, az inyencek meghintetik fahéjjal. 120 fokon 60 perc alatt lesz kész, igazi ropogós csemege, ami a diétába is beilleszthető. Bízom benne, este sokan kipróbálják, de most térjünk vissza a kedvencek közé.
2: A gasztronómiai tippeket támogatta a speedpizza.hu.

0: Csaba Rádió.
1: Mennyi jó kedvenc, köszönöm, hogy együtt hallgatjuk őket így október 12-én a stresszoldó kiáltás világnapján. Régóta nem titok, hogy a kiabálás, kiáltás feszültségoldó hatással bír. Ezért a szakemberek szerint olykor érdemes felkeresni egy olyan helyet, ahol senki sem hall, és olyankor kiáltani egy jó nagyot. Ám ha nincs ilyen hely, akkor jó megoldás lehet, hogyha párnába kiabálunk, vagy kikiáltunk az autóablakán. Állítólag a keleti kultúrákban régóta alkalmazzák a stresszoldásnak ezt a módszerét. Ha hihetek az írásnak, akkor a japánok hagyományosan rendezvényeket szerveznek, ahol kiadhatják magukból az indulataikat. Szabadon belekiabálnak a nagyvilágba. A stresszoldó kiáltás világnapján most szóljanak a kedvencek. Stresszmentes szép délutánt mindenkinek!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, hová kulturális programot hoztam. Október 2-án volt a bemutatója a Valahol Európában című musicalnek, és ezt a darabot októberben több alkalommal is láthatja a közönség. A történet a második világháború után játszódik. A főszereplők gyerekek. A háború mindent elvett tőlük, otthonukat, családjukat, gyermekkorukat. Bandába verődve, éhesen és fázva járják az utcákat. Emberhez méltó életet szeretnének élni, közösséget teremteni. A megindító történettel kapcsolatban további részleteket a jokaiszínház.hu weboldalon találunk. Forget-

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Az Ukrán Parlament Oktatási Bizottsága egyhangulag elfogadta azt a törvénytervezetet, amely visszaállítja a kárpátaljai magyarok oktatási és nyelvi jogait. Frenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke elmondta, a magyar és ukrán szakértők közös megállapodása alapján készült javaslat elfogadásával nagyrészt visszakapja a közösség a 2017-ben korlátozott jogait. A törvény tisztázza a magyar iskolák státuszát, biztosítja az anyanyelvű oktatást az órákon kívül is, és stabilitást hozhat a kárpátaljai magyar iskola rendszerben. Figyelemelterelő akciónak nevezte a Fidesz a kormány gyermekvédelmi jelentésének nyilvánosságra hozatalát. Az ellenzéki párt nehezményezi, hogy az augusztus végén elkészült dokumentum bemutatásával másfél hónapot várt a kabinet, amivel álláspontjuk szerint Magyar Péter miniszterelnök csupán a saját büntető ügyéről és a tervezett adóemelésekről próbálja elterelni a közfigyelmet. A kormányfő a bicskei gyermekotthon elmúlt két évtizedét feltáró vizsgálat kapcsán úgy fogalmazott, az állam évekig szisztematikusan cserben hagyta a védelmére bízott gyerekeket. Sikeresen lezárult az Országos Mentőszolgálat nagyszabású eszközpark fejlesztési projektje. A helyreállítási és ellenálló képességi terv keretében közel 20 milliárd forint Európai Uniós támogatásból 256 modern mentőgépjárművet, valamint több száz orvostechnikai berendezést, köztük több funkciós defibrillátorokat és EKG készülékeket állítottak a betegellátás szolgálatába. Egyre nagyobb számban szaporodik a magyar erdőkben az Észak-Amerikából származó mosómedve, a Huron Ökológiai Kutatóközpont tájékoztatása szerint. Az európai természetes környezetben inváziós fajnak számító emlős, rendkívül jó alkalmazkodó képességgel és mindenevű életmóddal rendelkezik, tartós megtelepedése és terjedése pedig már az őshonos hazai állatfajok populációit is veszélyezteti.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
3: Hey yo, big wave! Tell them I come.

0: kedvencei. Csaba Rádió.
1: Délután 4 múlt a kedvencekkel folytatjuk. Mindjárt mesélek egy olyan felfedezőről, aki hatalmas történelmi lábnyomot hagyott maga után. Mindezt a lehető legjobb értelemben. A legjobb válogatásban hozzuk a kedvenceket. A kedvencekkel kívánok nagyon kellemes kikapcsolódást.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteik utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Mostanában szürkületben már nem olyan jó vezetni.
4: Nekem meg olvasáskor hamar elfárad a szemem.
5: Ismerős? Nem a betűk lettek kisebbek, és nem is az utak lettek sötétebbek. Egyszerűen ideje megnézni, hogyan lát. A Meseoptikában személyre szabott vizsgálattal és saját műhelyben készült szemüvegekkel segítünk, hogy magabiztosabban, kényelmesebben és örömmel nézzen a világra. Meseoptika. Láss tisztán, élj mesésen. Optikamese.hu. Békés Csaba, Andrássy út 29-33.
6: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
7: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
8: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
9: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
10: Reklámot hallottak.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A gasztronómiai tippek támogatója a speedpizza.hu.
1: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek. Az ősz egyik legnagyobb ajándéka az alma, számtalan, igazán gyors, egyszerű, ám incsiklandó édesség készíthető belőle, mindemellett természetesen nyersen, frissen fogyasztva a legegészségesebb. Nos, miközben beleharapunk egy finom almába, közben készítsük el a leveles tésztába tekert fahéjas változatát is. Ehhez előmelegítjük a sütőt 180 fokra, az almát pedig felkarikázzuk. Az a jó, ha körülbelül 4 szelet jön ki belőle, a vékonyra nyújtott leveles tésztát felvágjuk másfél centis csíkokra, és a leveles tészta csíkokat az alma szeletek köré tekerjük. Az ínyencek előtte a szeleteket fahéjas cukorba is mártogathatják. A betekert almákat tegyük sütőpapírra, kenjük le tejjel, mehet is a sütőbe, és 15 perc múlva fogyaszthatjuk. Én szinte érzem az illatát.
0: A gasztronómiai tippeket támogatta a speedpizza.hu.

0: Rádió. Csaba Rádió.
1: Szép délután, kellemes kikapcsolódást mindenkinek. Ez a Csaba 88.9-en, ahol a kalendáriumba pillantunk most bele. 1492. október 12-én Kolumbusz Kristóf hajói ezen a napon érték el Amerika partjait. Az olasz tengerész Izabella spanyol királynő és Ferdinánd király támogatásával 1492. augusztusában indult el három hajóval, azért, hogy nyugat felől Indiába jusson, Afrika megkerülése nélkül. 33 napon át hajóztak anélkül, hogy szárazföldet láttak volna. Ráadásul közben egyszer a kis flottát majdnem teljesen fogságba ejtette a Sargasso tenger felszínét borító barna moszat szövedék. Aztán 1492. október 12-én Rodrigo de Triana matróz meglátta a szárazföldet. Azt hitték, Indiában vannak, valójában a Bahamákon értek partot. Kolumbusz Kristóf élete végéig abban a hitben élt, hogy Indiába jutott el. Most halljuk, kik azok a kedvencek, akik ma eljutnak hozzánk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
2: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Támogatta a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió. Szent Havának 12. napján kicsivel 5 előtt. Ez a Csaba 88.9 en Debreceni Ilona vagyok. Elmondtuk ma többször is, hogy ma van a stresszoldás világnapja. Őszintén remélem, hogy a stressz ma mindenkit elkerül. A folytatásban is a kedvenceket hozzuk. Velük kívánok kellemes kikapcsolódást. Viszont hallásra!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Nyilvánosságra hozták a 2018 és 2020 között hozott titkos kormányhatározatokat, amelyek a meddőségi klinikák államosítását készítették elő. A dokumentumokból kiderül, hogy az állam több 10 milliárd forintot szánt a magánintézmények és a hozzájuk tartozó ingatlanok felvásárlására a fokozott állami szerepvállalás jegyében. A lépést az akkori indoklás szerint a forrásokkal való visszaélések kivédésével magyarázták, ám ezt azóta sem bizonyították. Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság az idei augusztus 20-ai rendezvénysorozat közbeszerzési eljárása miatt versenykorlátozó megállapodás gyanújával. A hatósági eljárás feljelentések alapján indult, amelyek szerint a meghívásos tendert törvénytelenül manipulálhatták a nyertes cég javára. Az ügyben érintettként felmerült Radnai Márk kormánybiztos neve is, aki ugyanakkor visszautasította a vádakat és közölte, hogy nem vett részt a rendezvény megszervezésében. Egyesült a Népszava szerkesztősége a napokban újraindult Népszabadsággal. A 10 évvel ezelőtt bezárt Népszabadság most online újságként és nyomtatott heti lapként tér vissza a médiapiacra, miután a pénzügyi nehézségekkel küzdő Népszava újságírói csatlakoztak a projekthez. A kiadó tájékoztatása szerint a Népszava korábbi tartalmai továbbra is elérhetőek maradnak az nso.hu oldalon, miközben az Egyesült Szerkesztőség munkáját a Foresight Media Group biztosítja a következő 2 évben. Egyre nagyobb számban szaporodik a magyar erdőkben az Észak-Amerikából származó mosómedve a Huron Ökológiai Kutatóközpont tájékoztatása szerint. Az európai természetes környezetben inváziós fajnak számító emlős rendkívül jó alkalmazkodó képességgel és mindenevő életmóddal rendelkezik, tartós megtelepedése és terjedése pedig már az őshonos hazai állatfajok populációit is veszélyezteti.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentés támogatója a Mese Optika. Akár napsütés, akár borús idő, a tiszta látás mindig jó döntés. Mese Optika. Lásd tisztán, élj mesésen. Békés Csaba, Andrássy út 29-33. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Holnap napos idő ígérkezik, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem várható, az északi a szél többfelé feltámad, itt keleten, délkeleten akár erős is lehet. Hajnalban 7, míg holnap délután 17 fokot mérhetünk.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Mese Optika. Akár napsütés, akár borús idő, a tiszta látás mindig jó döntés. Mese Optika. Lásd tisztán, élj mesésen. Békés Csaba, Andrássy út 29-33. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő! Október 31-e után késő lesz!
3: Gyere, Morzsi! Gyere, Maxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák!
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
6: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
7: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plusz Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett Plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plusz Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
8: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
9: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Csaba Rádió.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Október 12 hétfő van, a mai napon a Miksák ünneplik névnapjukat. A Miksa a Miklós régi magyar becézőjéből önállósult név, később a Maximilián magyar megfelelőjeként is használták. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok.

0: Christmas is with you.
1: FM 89, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Október 12-e hétfő van, 55 évvel ezelőtt mutatták be a Broadway-en a Jézus Krisztus Superstar című musicalt. A Jézus Krisztus Superstar minden idők egyik leghíresebb és legnagyobb hatású rock operája, amelynek zenéjét Andrew Lloyd Webber, dalszövegeit pedig Tim Rice szerezte. A mű a bibliai passió történetet, vagyis Jézus életének utolsó hetét dolgozza fel a jeruzsálemi bevonulástól a keresztre feszítésig, egyedi módon Júdás nézőpontjából. A darab először 1970-ben konceptalbumként jelent meg, mivel a producerek kezdetben túl kockázatosnak tartották a színpadi bemutatót. A lemez óriási siker lett, így 1971-ben bemutatták a Broadway-en is. Hölgyeim és uraim, már megyünk is, tovább érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok!

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl velem, menjünk együtt, gyere föl velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

a Csaba. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Október 12-én hétfőn, a mai napon ünnepelné 77. születésnapját Rick Perfitt, angol zenész, énekes, dalszerző, a Status Quo ritmusgitárosa. Csaknem 50 éven át alkotott ikonikus és elválaszthatatlan gitáros párost Francis Rossival, zenészek generációira volt hatással, a rockzene történetének egyik legkiválóbb és legmeghatározóbb ritmusgitárosaként tartják számon. Perfitt éveken át igazi rock'n'roll életmódot élt, ami komolyan megviselte az egészségét, élete során több szívrohamot is túlélve bypass műtéten esett át, egészségi állapota miatt 2016-ban visszavonult a turnézástól. Rick 2016. december 24-én 68 éves korában hunyt el a spanyolországi Marbellában, halálát egy korábbi válsérülése és az azt követő műtét során fellépő súlyos fertőzés miatti szepszis okozta. Tisztelettel emlékezünk rá.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
4: Ragyogó hajra vágysz. Irány most is a Plusz Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plusz Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az internetig szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internet X, a minőségi választás.
6: Reklámot hallottak.

0: kedvencei. Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Szép jó napot kívánok, Önök Nédo Gézát hallják. Október 12-e hétfő van, 58. születésnapját ünnepli a mai napon Hugh Jackman, ausztrál színész, énekes és producer, aki világhírnevét leginkább a Marvel képregények ikonikus karakterének, Wolverine-nek a megformálásával szerezte meg az X-Men filmekben, valamint a hatalmas sikert arató Deadpool és Wolverine című moziban. Sokoldalú művész, akit a szakma úgynevezett Triple Threat, vagyis hármas veszély tehetségként tart számon, hiszen a színészet mellett kiválóan énekel és táncol is. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. október 12-e hétfő délelőtt 10 óra van, lássuk miről is lesz ma szó. A hagyományos szilvalekvárfőzést is megismerték a békésjóvadások. 25 fiatal mesélt Mátyás királyról a Gyulai várban. Finnország boldogságának titka volt a Békés Csabai előadás témája. Évszázados gasztronómiai hagyományt elevenített fel a napokban a békési kisgazdakör. A szervezet székházában ismét megrendezték a hagyományos szilvanapot, amelynek középpontjában a szilvalekvárfőzés, a hagyományőrzés és a régi szokások továbbadása állt. Tarkovács István, a békési kisgazdakör elnök elmondta, hogy a szilvaünnepet évadzáró programként szervezték meg. Kiemelt céljuk, hogy a következő generációk is megismerik azokat a gasztronómiai hagyományokat, amelyek hosszú időn keresztül a helyi közösségek mindennapjainak részét képezték. A rendezvényre több óvodai csoportot is meghívtak. A Csillagfürt Református Óvoda, Aranyalma csoportja műsorral készült, emellett a Korona utcai óvoda nagy csoportosai és a Hunyadi téri óvoda egyik csoportja is részt vett a programon. A gyermekek így közelebbről is megismerhették a szilva feldolgozását és a hagyományos lekvárfőzés folyamatát. A szervezők arra is felhívták a figyelmet, hogy a szilva a békési térség jellegzetes gyümölcs.

amely sokféleképpen felhasználható. Fogyasztható frissen a szalva, süteményekben, gombuszban vagy lekvárként is. A hagyományos szélvalekvár természetes alapanyagokból, tartósítószer hozzáadása nélkül készülhet, megfelelő tárolás mellett pedig hosszú ideig eltartható. A délelőtti programot az óvodások fellépése mellett Rúcz Erika és Bíró József műsora színesítette. A gyermekeket túrós és lekváros palacsintával, valamint tával is megvendégelték. Higely László pedig citera bemutató tartott. A szélvonap részeként megrendezték a 6. szilvásházi sütemények versenyét is. A zsűri elnöke Prohászka Béla, olimpiai aranyérmes, Venice díjas mesterszakács volt. Munkáját Mucsiné Fodor Hajnalka cukrászmester és Dihenné Hoffmann Tünde, a kisgazdakör társelnöke segítette. Miközben a résztvevők a süteményeket értékelték, a frissen elkészült szélvalekvárt üvegekbe töltötték, majd dunszt alá tették. A rendezvény egyszerre nyújtott betekintést a hagyományos élelmiszerkészítésbe, és teremtett alkalmat arra, hogy a régi tudás a fiatalabb korosztályokhoz is eljusson. 18. alkalommal rendezték meg a Mátyás király Békés megyei monda és mesemondó versenyt a Gyulai vár lovak termében. A megméretetésen 25 fiatal vett részt, akik két korcsoportban mutatták be a híres uralkodóhoz kapcsolódó történeteket. A kezdetben városi szintű verseny az évek során a növekvő érdeklődésnek köszönhetően megyei rendezvényé fejlődött. Az idei alkalomra Békés megye 13 településéről érkeztek gyermekek, akik 4. és 5. osztályos kategóriákban álltak a szakmai zsűri elé. Niedermayer Hermina, a Gyulai Mogyorósi János Városi Könyvtár gyermekkönyvtáros elmondta, hogy a verseny középpontjában Mátyás király áll, akinek alakjához számos magyar monda és mese kapcsolódik. Az uralkodó és családja Gyulához is kötődik, így a helyszín különösen illeszkedik a rendezvény témájához. A szervezők célja, hogy minél több gyermeket ösztönözzenek a mesélésre, a magyar nyelv ápolására, valamint a népi történetek megismerésére és továbbadására. A szereplése mellett fejlesztheti a fiatalok előadó készségét, önbizalmát és közönség előtti fellépését is. A produkciókat több tagú szakmai zsűri értékelte. Harangozó Imre zsűri elnök kiemelte, hogy a Mátyás királyhoz kapcsolódó történetek egyik fontos üzenete az igazságosság. Az értékelés során különösen figyeltek arra, mennyire hitelesen, természetesen és saját előadásmódjukat kialakítva tudják a gyermekek elmesélni a kiválasztott történetet. A zsűri elnök több mint 10 éve vesz részt a verseny értékelésében, tapasztalatai szerint pedig a fiatalok évről évre felkészültebben állnak a közönség elé.

0: Finnország immár 9. éve vezeti a világ legboldogabb országainak rangsorát, de mit is jelent valójában a boldogság és milyen társadalmi értékek járulnak hozzá a finnek elégedettségéhez? Ezekre a kérdésekre is választ kaphattak az érdeklődők a napokban Békés Csabán, ahol Lukács Dániel, a budapesti finn nagykövetség tanácsadója tartott előadást. A program a Békés Csabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor technikumának Finnországgal kialakított szakmai kapcsolatához is kötődött. Az együttműködés 2024-ben kezdődött, amikor egy finnországi autószerelő csapat érkezett tanári kísérettel a Békés Csabai intézménybe. A látogatásból később kölcsönös szakmai kapcsolat alakult ki. A finn és a magyar diákok egyaránt részt vesznek mobilitási programokban, a pedagógusok számára pedig szakmai látogatásokra is lehetőség nyílik. Az előadás idején 6 Békés Csabai tanuló éppen a finnországi Poriban teljesítette egy hónapos szakmai gyakorlatát. Mihály Finné Lackó Mónika igazgatóhelyettes szerint a diákok különösen nagyra értékelték a műhelyek korszerű felszereltségét és a környezetvédelemre fordított figyelmet. Az autószerelő tanulók például a kipufogó gáz elszívására szolgáló berendezéseket és az olajkezelés modern megoldásait emelték ki. A finn oktatásban a tanulói önállóság is fontos szerepet kap. A diákok gyakran videók segítségével ismerik meg a munkafolyamatokat, önállóan próbálják megoldani a feladatokat, és akkor kérnek segítséget, ha elakadnak. Ez lehetőséget ad arra, hogy saját tempójukban fejlődjenek. Lukács Dániel előadásán a központi témája a finn boldogság mögött álló szemlélet volt. Mint elmondta, a rangsorban szereplő boldogság nem feltétlenül állandó jó kedvet jelent, sokkal inkább az élettel való általános elégedettséget. Ennek egyik fontos alapja a bizalom. A finnek bíznak egymásban és az intézményekben, a kölcsönös bizalom pedig nagyobb biztonságérzetet teremthet a társadalomban. Szó esett a hibázás elfogadásáról is. Finnországban külön kezdeményezés hívja fel a figyelmet arra, hogy a kudarc a tanulás és a fejlődés természetes része lehet. Az előadó szerint ez az oktatásban, a vállalkozásokban és az innovációban egyaránt fontos, hiszen a tökéletességtől való félelem sokszor már a próbálkozást is megakadályozza. A Békés Csabai program részvevői így nem csak a finn szakképzés tapasztalatairól, hanem az északi ország társadalmi szemléletéről és az elégedettebb élet lehetséges feltételeiről is többet megtudhattak. Harmadik alkalommal adott otthon Gyula magyar onkometabolikus és onkodiabetológiai továbbképzésnek és konferenciának. A háromnapos világviszonylatban is egyedülálló tudományos tanácskozásra több száz vendéget váltak, a résztvevő közel 60 előadást hallgathattak meg. A konferenciát szervező dr. Benhegyi Róbert, a Magyar Onkodiabetológiai Egyesület elnöke kiemelte. Azt szeretné elérni, hogy az orvosi gondolkodásban is egyre nagyobb szerepet kapjon ez az új tudományág. Holisztikus szemléletével, ugyanis olyan első látásra egymástól távol eső területeket kapcsol össze, amelyek közös célja a betegek gyógyítása és egészségének megőrzése. Hozzátette, már a következő konferencia jelmondata is körvonalazódott benne, és pozitív visszajelzésnek tartja, hogy évről évre egyre több neves szakember érkezik Gyulára. A harmadik alkalomra minden eddiginél többen jelentkeztek. Professzor dr. Márk László, a Békés megyei központi kórház Pándi Kálmán tagkórházának kardiológus főorvos arról beszélt, hogy örömmel vesz részt már harmadik alkalommal előadóként a tanácskozáson. Megfogalmazása szerint a rendezvény országos hírűvé nőtte ki magát, és a szakemberek minden alkalommal sokat tanulhatnak egymástól. A konferencián a hazai és a nemzetközi orvostudomány meghatározó képviselői vettek részt. A középpontban a daganatos betegségek, a cukorbetegség és az anyagcsere folyamatok összefüggései, valamint a legújabb diagnosztikai és terápiás lehetőségek álltak. Professzor dr. Wagner Róbert, a Düsseldorfi Egyetem endokrinológiai osztályának vezetője hangsúlyozta, a témák a lakosság széles körét érintik, ezért fontos, hogy minél több szakmai fórumon beszéljenek róluk. A háromnapos továbbképzésen a különböző szakterületek képviselői megoszthatták egymással tapasztalataikat és tudásukat. Bódai Ádám kutatómérnök szerint a közel 60 előadás lehetőséget adott arra, hogy a résztvevők megismerjék egymás szakmai munkáját és új ismeretekkel gazdagodjanak. A konferencia vasárnap ért véget Gyulán. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Ez a Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Szép jó napot kívánok, Önök Nédo Gézát hallják. Október 12-e hétfő van, jön egy kis történelem óra. 534 évvel ezelőtt, 1492-ben Kolumbusz Kristóf az Atlanti óceánon hajózva meglátta a Bahamák partjait, amelyről azt hitte, hogy India. A hajónapló szerint 70 napi hajózás után a 71. napon történt ez az esemény. A Bahamákon a mai San Salvador szigetén kötött ki. Az utazáshoz kasztíliai Izabella királynő bocsátott 3 hajót a rendelkezésre. Kolumbusz nyugat felé haladva Indiába akart eljutni, hogy a luxus cikkek keleti kereskedelmét megszerezze Velence elől. Nos, hölgyeim és uraim, már megyünk is, tovább érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes hétfőt kívánok!

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra. Amikor

0: Csaba Rádió.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Négy diákvezető képviseli a csabai fiatalokat. Átadták a Virágos Gyuláért verseny elismeréseit. Hat Békés megyei közösségi program kapott támogatást. A 34. csabai garambonciás napok diákpolgármester választása után az újonnan megválasztott fiatal vezetőket október 6-án a Békés Csabai Városházán fogadták. A találkozón Szarvas Péter polgármester, valamint Varga Tamás és Nagy Ferenc alpolgármester köszöntötte a diákvezetőket. A megbeszélés lehetőséget adott arra, hogy a fiatalok bemutatkozzanak, és szó essen arról is, milyen elképzelésekkel kezdik meg egy éves megbízatásukat. A diákpolgármesteri feladatokat Pocsai Levente, a Gészi tanulója látja el, a diák alpolgármesterek Durkó Szilárd, a Belvár Pribojszki Panna, a Beg, valamint Varga Viktor a közgé képviseletében. A négy fiatal a következő egy évben a Békés Csabai diákokat képviseli, és közreműködik abban, hogy a tanulók véleménye, javaslatai és problémái a városi döntéshozókhoz is eljussanak. A Csabai Garambonciás Napok Békés Csaba egyik meghatározó diák rendezvénye. A program nem csak a szórakozásról és az iskolák közötti vetélkedésről szól, hanem a közösség építésről, a fiatalok aktivitásáról és a közéleti szerepvállalás lehetőségéről is. A diákvezetők megválasztása ennek a hagyománynak fontos része. A fiatalok saját képviselőket választhatnak, akik az előttük álló időszakban igyekeznek megjeleníteni társaik elképzeléseit. A Városházán tartott találkozón a városvezetés részéről szó esett a garambonciás napok jelentőségéről és a diákokkal való együttműködésről is. Békés Csaba önkormányzata évről évre több millió forinttal támogatja a rendezvényt. Szarvas Péter polgármester a mostani eseménysorozatot rendezettnek értékelte, és hangsúlyozta, hogy a fiatalok javaslataira a jövőben is

Egyik véleményét és továbbítsák azokat az önkormányzatnak. Az egyéves megbízatás során így nem csak a diákvezetők saját elképzelései, hanem az őket megválasztó fiatalok visszajelzései is fontosak lesznek. A városházi fogadás ennek az együttműködésnek az egyik első állomása volt a 34. Csabai Garambonciás napok után. Ünnepélyes díjátadóval zárult a Virágos Gyuláért 2026-os Városi Virágosítás és Környezetszépítési Verseny, valamint a Legszebb Konyhakertek Országos Program gyulai fordulója. Az elismeréseket október 7-én adták át a Gyulai Városházán. Görgény Jenő polgármester köszönetet mondott a résztvevőknek, hangsúlyozva, hogy a gondozott előkertek, balkonok és konyhakertek nem csak szebbé teszik a várost, hanem a helyi közösségeket is erősítik. A Virágos Gyuláért versenyben több kategóriában díjazták a legszebb előkerteket, balkonokat, közterületeket, valamint intézményeket és vendéglátóhelyeket. Külön díjat kapott többek között Cseke Mihályné a legszebb belterületi kertért, Bodrocki Andrea a legszebb külterületi kertért, Balázs Olivér pedig az évi fiú virágkertész elismerést vehette át. A legszebb konyhakertek programban szintén több kategóriában hirdettek eredményt, a balkonkertektől a kisebb és nagyobb kerteken át, az átkert és közösségi kertekig. Az évi fiú konyhakertésze Herceg Barnabás István lett, a biogazda életműdíjat pedig Telek Mihály kapta. A kezdeményezés célja a kertművelés népszerűsítése, a környezet szépítése és a gondos kertgazdák munkájának elismerése.

0: Összesen 2 millió 400 ezer forint támogatásban részesül 6 Békés megyei közösségi kezdeményezés a Tesco Start a jövőért pályázatának negyedik fordulójában. A program elsősorban a 25 év alatti gyermekek és fiatal felnőttek életkörülményeinek javítását célzó projekteket segíti. A helyi vásárlók augusztus 10-e és szeptember 6-a között szavazhattak a pályázatokra. A legtöbb voksot az alapítvány a korszerűbb oktatásért mozgásfejlesztő programra kapta, amely óvodai mozgásfejlesztő tér kialakítása célozza. Az Orosházi Jussi Zsigmond városi könyvtár 500 ezer forintos külön díjba részesült. A könyvtár nyomozós kincsvadászattal szeretné közelebb vinni a fiatalokhoz az olvasást és a könyvtár élményeket. A támogatásokból emellett sajátos nevelési igényű diákokat segítő foglalkozások, hátrányos helyzetű tanulók szociális készségeit fejlesztő programok, egészségmegőrző kezdeményezések, közösségi magbőrzék és óvodai tündérkertek is megvalósulhatnak. A pályázat következő fordulója október 12-én indul, a kezdeményezések benyújtására november 8-áig lesz lehetőség. A pályázat újabb lehetőséget teremt arra, hogy a helyi közösségek saját ötleteikkel javítsák a gyermekek és fiatalok mindennapjait. A kezdeményezések a tanulás, a mozgás, az egészség megőrzés és a közösségi együttműködés területén is hozzájárulhatnak a fejlődéshez. A programban így olyan helyi elképzelések valósulhatnak meg, amelyek hosszabb távon is értéket teremthetnek a fiatalabb korosztály számára. Állatvédelemről, együttérzésről és az újrakezdés lehetőségéről szólt a Békés megyei könyvtár fiataloknak szervezett alkotó foglalkozása. A Szavak nélkül című programot az Országos Könyvtári Napok és az Állatvédelmi Témahét keretében rendezték meg Békés Csabai középiskolások részvételével. Palkovics Brigitta könyvtáros elmondta, hogy a foglalkozás során a diákok megismerkedtek a Silent Bookokkal, vagyis azokkal a könyvekkel, amelyek szavak helyett elsősorban képekkel mesélnek el egy történetet. A fiatalok ezután kollázs technikával maguk is elkészítették egy történet 8 jelenetét. A középpontban egy magára hagyott veszélybe kerülő kutya állt, amely végül menhelyre, majd szerető családhoz került. A közös alkotás nem csak a kreativitást és az együttműködést fejlesztette, hanem az állatok iránti felelősségvállalásra és az empátiára is felhívta a figyelmet. A történet végül azt üzente, a segítség és a gondoskodás egy bajba jutott állat életét is megváltoztathatja. Újabb intézmény kapta meg a Bábszínház barát címet Békés Csabán. A Békés Csabai Napsugár Bábszínház kezdeményezésének célja, hogy elismerje azokat az oktatási intézményeket, amelyek elkötelezetten támogatják a gyerekek bábszínházi élményeit. A címet korábban a Kölcsey utcai óvoda és a Százszor Szép Művészeti Bázis óvoda is elnyerte, ezúttal pedig a Jankai Tibor két tanítási nyelvű általános iskolára került a sor. Lengefi Zoltán, a Bábszínház igazgatója zászlóval és oklevéllel köszönte meg az iskola pedagógusainak munkáját és elkötelezettségét. A tanárok szerint különösen fontos, hogy a digitális eszközök és az állandó információ áradat mellett a gyerekek olyan közösségi élményeket is szerezzenek, amelyek során lelassulhatnak, együtt gondolkodhatnak és közösen élhetnek át érzelmeket. A bábszínházi előadások ezt a személyes közösségi élményt kínálják a fiataloknak.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösiel Centrum közéleti műsora.
1: A Munkácsi Mihály Múzeum egy különleges fotókiállítást rendezett, amelyen két békéscsabai művész, Martin Gábor és lánya Martin Vanda munkái láthatók. A tálat több mint fél éven keresztül látogatható. A kiállítás központi témája az éjszakai élet. Bár azonos témával dolgoztak, a fényképek különböző helyszíneken születtek. Martin Gábor Békéscsabán, Martin Vanda pedig 1628 kilométerre távolabb Londonban készítette őket, ráadásul a két sorozat között négy évtized telt el. Ehhez kapcsolódva beszélgettünk arról is a két művésszel, hogy hogyan lesz valakiből jó fotós, illetve hogy őket keresték, keresik-e tanulni vágyók.
2: Minden esetre még annyit, hogy ugye két fele válik, mert három fele a fényképészeknek, vagy a fotósoknak az útja. Az egyik, aki szerelmes marad a képalkotási folyamatban, szerelmes marad a különböző szuper objektívjaibe, gépeibe, a szuper számítógépes korrekciókba, ő belőlük nem lesz soha fotós. Tehát, de ez egy tényleg szép szerelem. A másik pedig, akikbe üzleti szellem van, azok elmennek óvodát fényképezni, érettségi tablót fényképezni, esküvőt csinálni, ami egyfajta favágó munka végül is. És a harmadik csoport az, akiben igazán van kreativitás, azoknak van esélye esetleg tényleg, hogy komolyabb szakmai szinten jegyezzék őket.
3: Én nem értek veled egyet amúgy ebben, mert hogy vannak, akikben van üzleti szellem, és mondjuk elmennek tablót fotózni, de mindemellett ez nem jelenti azt, hogy a megélhetésen túl nincsenek saját szerelem projektjei fotózásból, csak nyilván meg kell élni valamiből.
2: Én nem találkoztam még ilyennel.
3: Én ismerek olyan fotóst, aki annyira szerelmes a fotóba, és nagyon kreatív, és nagyon tehetséges, és nem akarja ezt komercializálni, és ezért inkább elmegy mondjuk boltba eladónak vagy valami, csak hogy a fotózás megmaradhasson szerelemnek és művészetnek, és ne kelljen feltétlenül, nem tudom, egy fokrém reklámot lefotózni ahhoz, hogy életben maradjon, mert nem akarja, hogy legyen egy ilyen nyomás a fotózáson magán, hogy ebből muszáj megélhetést csiholni, és akkor esetlegesen egy kiégéshez vezet. Aztán mondjuk ott vagyok én, aki próbálom, tehát alkalmazott munkákból élek, fotózás, és ezzel semmi baj nincs, de hogy próbálok mindemellett nyilván saját projektekre is időt szentelni, hogy ez a szerelem ez ne vesszen ki, és szerintem ez az egyensúly, ez fontos, azt gondolom, de hogy szerintem ez nem lehet kijelenteni ilyen feketén vagy fehéren.
2: Persze, csak az általad említett alkalmazott fotográfia az szintén megűzött, az egy sokkal kreatívabb terület, mint sem a monomániás iskolai tablóképkészítés.
3: Nem mindig olyan kreatív. Mert hogy vannak olyan megrendelések, amiket mondjuk tényleg a reklámok, amiket fotózok, amit aztán nem rakok ki se a honlapomra, se az Instagramomra, mert és ott állok, hogy miért engem kértek fel erre a projektre? Fogalmam nincs, mert hogy nem tudom belehozni különösebben az esztétikámat, de...
4: De van például olyan alkalmazott munkád, ahol azért valamennyi szabad kezet kapsz, tehát ahol tényleg életet szeretnének belemenni.
3: Nem panaszkodok, mert alapvetően szerintem elég erőteljes az esztétikám, így ha valaki ránéz a munkáimra, akkor azt szokták mondani, hogy felismerhető sokszor a kézjegyem, és azért nagyon sok megrendelő ezt akarja viszont látni, amikor engem kér fel, de vannak olyan példák, amikor nem.

0: Hát én is azt gondolnám, meg most nyilván alapvetően filmekből tudok tájékozódni, illetve divatanyagokat, amiket látok, de hogy például divatanyaghoz is, ahogy én tudom, célzottan fotóst kérnek föl, nem pedig azt, hogy most itt van három kabát, bárki, aki bejön az utcáról, fotózza le, hanem mi azt a koncepciót szeretnénk, amit te képviselsz.
1: Igen, meg azt az esztétikát, meg vizuális világot. Igen, abszolút. Ez tényleg csak inkább az ilyen reklámoknál szokott olyan lenni esetlegesen, hogy ott ugye az eladhatóság a fő szempont, és nem biztos, hogy a esetlegesen a nagy művészeti koncepciók az, amiket szeretnének ott látni.
0: Téged fiatalok keresnek már ötletért? Mentorálsz már? Vagy még nem vagy abban a korosztályban talán? Hogy...
1: De alapvetően igen, meg alapvetően a Canon márkának a nagykövete vagyok, európai nagykövete. Amúgy többek között visszacsatolva az előző kérdésedre, hogy mit tette lehetővé, vagy hogy miért is gondolkoztunk ilyen nagy képekben, ez nekik köszönhető tulajdonképpen többek között. Viszont igen, hogy ez azzal is jár, ez a nagyköveti pozíció túl azon, hogy tesztelem a legújabb felszereléseket, videót csinálok erről, hogy tesztelem sokszor, vagy akár ténylegesen kampányt is fotóztam már nekik a legújabb felszerelésükhöz. Ez nagyon sok esetben workshopok tartásával is járt, hogy tulajdonképpen tanítok. De nem feltétlenül csak fiatalok jönnek, de azért az is előfordul, hogy tényleg akár ilyen frissen végzett hallgatók is megjelennek. Sőt, én nagyon sok üzenetet szoktam kapni a közösségi médián, hogy jöhetnek-e asszisztálni, segíteni, akkor is tényleg, hogyha még nem feltétlenül tudnak annyira világítani, de szeretnének jönni, csak hogy ott lehessenek, figyelhessenek, és azért szoktam lehetőséget adni sok fiatalnak.
0: Gábor, neked ez benne volt az életedben? Vagy benne van jelenleg ez a mentorálási folyamat?
2: Jelenleg nincsen. Menet közben volt egy néhány fotográfia iránt érdeklődő fiatal 20-20 éves kisfiú vagy kislány, akik ismerték a munkásságomat és szerettek volna tanulni, és néhány alkalommal volt egy ilyen pár hónapra alapoktól kezdve elkezdtem elmondani nekik, hogy mi történik a fényképezőgépben, a fény hogy viselkedik, mire kell figyelni, mi miért van a gépen. Tehát nem a betűt kell keresni föltétlen fényképezni, hogy automatán menjen minden. Hát én lefényképeztem 50 évet úgy, hogy az automata fókuszt azt hírből se ismertük. Tehát mindent kézzel kellett beállítani, sőt a műtenni reklámfotós időszakban, amikor nagy sík filmekre fényképeztünk, ott aztán végképp minden egyes kattintás után elzárni a filmutyát, kivenni a kazettát, magtüveget visszarakni, kinyitni a blendét, alapállásba tenni az előlapot, mert nagyműszaki gépekkel dolgoztunk, a perspektíva korrekció is szempont volt, és akkor lámpákat ki, alapállásba jöhet a következő beállítás, és akkor

0: Pedig végzettséget szerint tanár vagy.
1: Igen, igen, földrajz, művészettörténet szakot jártam, de amiatt, mert nem volt elérhető felsőfokú fotós képzés. Európában egyedül egy Kasszálban, akkori Nyugat-Németországban lévő egyetemen volt fotós képzés. És hát nem lehetetlen volt kijutni. Elmentem a művelődés egy minisztériumba, egész magas szintig próbáltam információkat kérni időzélbe, hogy hogyan lenne lehetőség oda kijutni. De hát mondták, hogy borzasztóan nincs valutája az országnak, hogy magát ilyenekre képezzék, meg a miniszter úrnak a gyereke is jelentkezett, és azt se vették föl, hát csak nem gondolja, hogy pont magát fogják Békés Csabáról fölvenni. Tehát még egy késdöfés volt a akkori világban. Úgyhogy emiatt aztán, hogy valamelyes vizuális alap dolgokkal legyek tisztában, rajz szak miatt vállaltam be meg a művészettörténet miatt, még a földrajzot is.
0: És amúgy azt is hozzá kell tenni, hogy engem azért tanítottál tényleg fotótörténetre, fotótechnikára, mindenre.
1: Hát érdekességképpen igen, de nem akartam, hogy fotós legyél, ettől függ.
0: Igen.
1: Ez csak érdekesség volt.
0: Érdekelt nagyon.
2: Jövőről még beszéljünk talán egy picit. Gábor, úgy említetted, hogy te most digitalizálsz, átnézed a... Van még olyan nagy terved, amit szeretnél mindenképpen akár itt a következő egy-két évben megvalósítani?
1: Egy kicsit humorosra vegyem. Richard Strauss-nak, a nagy német zeneszerzőnek, amikor 78-79 évesen mutatták be valamelyik nagy szimfóniáját, akkor nagy siker volt, és megkérdezték utána, hogy a mester ezután mire készül. És akkor azt mondta, hát a halálra, fiam. Úgyhogy inkább szemlélődöm most már az életben, azokra a dolgokra figyelek, amik örömöt okoznak, zenehallgatás, olvasás, kirándulás, tájékozódni a világ dolgairól, fősodratú dolgairól, és megállapítani, hogy semmi nem jó, mint ahogy ez egy bizonyos korral már együtt jár, úgyhogy. De nem vagyok morgolódó típus, meg alapvetően nyugodt, elfogadó típus vagyok, vagy legalábbis én annak hiszem magam, egész addig még a kislányommal nem kezdek el beszélgetni.
2: Neked szerelem projekted, vár-e még?
0: Nagyon-nagyon sok projekt van tervben, hatalmas listáim vannak, aminek soha nem érek a végére, és mindig csak újabb és újabb dolgok adódnak hozzá. De alapvetően, mint elmegy ez a kiállítás, elkezdek egy új projekten dolgozni, mert jövőre a Magyar Zeneházában lesz Budapesten egy kiállításom, ahol a magyar zenei életről elitről készített portréim jelennek majd meg. És ugye, mint említettem, már nagyon sok zenésszel dolgoztam együtt itthon is, Londonban is, de azért még vannak olyan emberkék, akiket nem fotóztam le, szóval elkezdem felkeresni őket, és egy ilyen határozott koncepció mentén fotózni őket erre az adott kiállításra, és mindemellett továbbra is akkor így megyek Londonba, nyilván dolgozok is, de próbálom ezt a kiállításunkat akkor kiutaztatni.
2: Hát nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen.
3: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
4: Csaba Rádió 88.9 Csaba Rádió.

hányadik igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik igazi volt ez?

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.
1: Békés Csabáról. Akarom.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem. Ez az életem, egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: perc és megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk.
1: Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.